hogy baszom, azt cégizem, simogatlak, nyugi takarok, változtam, pihe könnyű az

Kik az utamon jóra kísértek, az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.